0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök május 16-ai magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Ekutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. Gyorsabban emelkednek Horvátországban az élelmiszerárak, mint az eurozóna többi részében. Az idegenrendészeti törvény módosítását vitatták meg a héten. A reggeli borult csapadékos időt némi napsütés váltja fel a nap második felében.
1: Híreink következnek.
0: Horvátországban az élelmiszerárak gyorsabban emelkednek, mint az eurozóna többi részében, derül ki a Horvát Nemzeti Bank elemzéséből, amely a globális kínálati sokkok és az erős belföldi kereslet együttes hatását vizsgálta. Megállapították, hogy az élelmiszer drágulási hullám ugyan egész Európát érintette. Horvátország mégis kitűnik a mezőnyből. Ennek oka, hogy a költségnövekedést itt rendkívül gyorsan és könnyedén hárították át a fogyasztókra. Az ország élelmiszer importja jelentős, az ellátási lánc pedig a termeléstől a kiskereskedelmig meglehetősen energiaigényes. A belföldi árak emiatt különösen érzékenyek a globális energia és nyersanyagpiaci kilengésekre. Ugyanakkor az erős hazai keresletet, fűtő tényezők, a bérnövekedés, az élénk turizmus és a kedvező fogyasztói hangulat lehetővé tették a kereskedők számára az áremelések érvényesítését. Mindezt ráadásul a haszonkulcsok csökkentése nélkül tudták megtenni. Ennek eredményeként az élelmiszer kiskereskedelmi szektor nyeresége megduplázódott a járvány előtti szinthez képest. Az élelmiszerek és az italok a horvát átlagos fogyasztói kosár közel egy harmadát teszik ki. Az élelmiszerárak emelkedése így jelentősen rontja az életszínvonalat, erőteljesen befolyásolja az infláció társadalmi megítélését is. Az elemzés rámutat, hogy a 2024-es és 25-ös élelmiszerár emelkedéseket egyre inkább belföldi tényezők hajtják. Ez jelentős változás a korábbi hullámokhoz képest, amelyek még az eurozóna egészére jellemző trendeket követték. A legutóbbi drágulás elsősorban abból fakad, hogy a kereslet meghaladja a kínálatot. Az egyes termékkategóriák között ugyanakkor jelentős eltérések figyelhetők meg. Az importált cikkek, például a csokoládé, a kávé és az étolajok árát nagyrészt a globális nyersanyagárak alakítják. Ezzel szemben a hazai termékek, köztük a bor, a kedvező külső feltételek ellenére is drágultak. Ez a folyamat a kiemelkedően erős helyi keresletet és a horvát termékek iránti masszív fogyasztói preferenciát tükrözi. A jegybank kiemeli, hogy viszonylag kevés termékkategória felelős az élelmiszerinfláció nagy részéért. Ezzel párhuzamosan az is kiderült, hogy a fogyasztói bojkottok csak átmeneti hatást gyakoroltak az árakra. A HNB szerint a belföldi kereslet kezelése lesz a kulcs az áremelkedési nyomás mérsékléséhez. Ezt a feladatot azonban nehezíti, hogy a közel-keleti feszültségekhez köthető esetleges energiapiaci zavarok egy újabb inflációs hullám kockázatát is magukban hordozzák. Visszautasította a külföldi munkavállalók tömeges behozataláról és népességcseréről szóló ellenzéki kijelentéseket Davorgos Zsinovics horvát belügyminiszter szerdán a Száborban az idegenrendészeti törvény módosításának vitájában. A szóban forgó javaslat egyebek mellett alapfokú horvát nyelvtudást írna elő az országban élő és dolgozó külföldieknek, ugyanakkor megkönnyítené, hogy a külföldi munkavállalók 6 hónap után munkaadót váltsanak. Rendezni a hivatásos gépjárművezetők helyzetét is, visszaélés esetén pedig lehetővé tenni a vízumok visszavonását. Bozsinovics közölte, tavaly csak nem 36 ezerrel, vagyis 17%-kal csökkent a kiadott tartózkodási és munkavállalási engedélyek száma 2024-hez képest. Az idei első 4 hónapban pedig mintegy 3500-al kevesebb engedélyt adtak ki, mint az előző év azonos időszakában. A miniszter szerint ez fordulatot jelez, csökken a külföldi munkaerő iránti igény, és erősödik a hazai munkaerő mozgosítása. A tárcavezető hangsúlyozta, Horvátország más európai országokhoz képest kezdettől óvatosabb és szigorúbb megközelítést választott. Mint mondta, nem azért, mert tartanának a dolgozni érkezőktől, hanem azért, mert el akarják kerülni a párhuzamos társadalmi rendszerek kialakulását, a városi gettosodást, a gazdaság szürke zónáinak erősödését, valamint azt, hogy a munkát kereső külföldieken spekulánsok tegyenek szert extra profitra. Bozsinovics közlése szerint jelenleg mintegy 113 ezer külföldi állampolgár rendelkezik érvényes horvátországi tartózkodási és munkavállalási engedéllyel, valamint a bejelentett lakcímmel. A meghosszabbított tartózkodások száma 24%-kal nőtt tavalyhoz képest. Az idegenrendészeti törvény módosításának értelmében a Horvátországban élő és dolgozó külföldieknek egy éven belül a 1.1 szinten horvát nyelvvizsgát kell tenniük. A miniszter szerint ez elemi nyelvismeretet jelent, a tanfolyamok és vizsgák pedig országszerte elérhetők. Hozzátette, a külföldi munkavállalók 6 hónap után új engedély kérelmezése nélkül válthatnak munkaadót, illetve ugyanazon munkáltatóknál foglalkozást.

0: A HMDK Pélmonostori alapszervezete a Drávaszög egyetlen magyar városában, Pélmonostoron rendezte meg most már 5. alkalommal a Magyar Hagyományok Napját. A rendezvényt azzal a szándékkal indították útjára, hogy lehetőséget biztosítsanak nemzeti örökségünk és kulturális kincseink bemutatására, valamint hogy újabb teret biztosítsanak a HMDK egyesületeinek, a horvátországi magyaroknak Dráván innen is túl a találkozásra, kapcsolatápolásra, emelte ki Matijevics Olivér, a HMDK ügyvezető elnöke.
1: A Pélmonostori Magyar Hagyományok Napjának a célja és az volt az ötletünk, hogy összehozzunk minél több szervezetet, illetve akik magyar hagyományokat szeretik ápolni, olyan embereket egy helyen, és magyar zene mellett, és magyar kultúra mellett, és hagyományok ápolása mellett megünnepelni egy ilyen tavaszi napot, mint ez a mai. Most örülünk neki, hogy ez Nyugat-Szlavóniából, Kelet-Szlavóniából, Drávaszögből, mindenhonnan összesikerült hoznunk. Hát mondhatom az összes szervezetet, akik működnek, magyar szervezetek ezeken a helyeken, és itt egy helyen nem csak hogy ünnepelünk, hanem meg is tudjuk beszélni a jövőnket, az egész évi programjainkat, és egy jót társalogni. Úgy gondoltuk, hogy csinálunk egy olyan versenyt, ahol megméretkeznek a magyar szervezeteink egy hungarikummal, a magyar gulyás étellel, ami egy magyar eredetű étel, és ezzel is próbáljuk gazdagítani az egész rendezvényt.
0: Személyesen is megpróbálja tehetségeit, kipróbálja a versenyen?
1: Személyesen nem, de sikerült olyan éttermekből, magyar éttermekből szereznünk szakácsokat a zsűribe, akik értenek hozzá, úgyhogy gondolom, hogy ez a verseny nem csak azért lesz megtartva, hogy főzzünk, azt bulizzunk, hanem hogy tényleg, hogy meg is tudják méretetni magukat egymással az emberek, és hogy profi szakácsok fogják majd osztályozni azokat a kajákat, amiket elő fognak majd hozni. Mi a Pélmonostéri rendezvény, akkor mindig a helyi táncsoportunk, az mindig fel szokott lépni. Itt van 3 kategóriában táncolnak, azt hiszem, hogy van 8-9-10 pont, amin fognak majd szerepelni a gyermekek, a legkisebbektől egész a középiskolásokig, és ezekre büszkék vagyunk, és reméljük, hogy minél tovább fogják vinni ezt, és hogy felnőtt korukba is ugyanúgy fogják megőrizni ezeket a magyar hagyományokat, a táncokat, mint ahogy most tették.
0: Az eseménynek tavaly óta a Pélmonostori Magyarok Otthonának udvara ad helyet a Szent Márton utcában. A tágas park magas halombos pályi közt van elég hely a hatalmas sátornak, a színpadnak és a főzőversenynek is, amelyre idén 58 csapat nevezett be Baranyából és Szlavóniából. A 4 tagú zsűrinek idén sem volt könnyű dolga. A Pélmonostori Illés Krisztián vette át a Horváth Adrián képzőművész által megformált, ezúttal a szarvasmarhát ábrázoló trófeát. A gulyás főzőverseny második helyezettje a Laskói Munkerik lett, a bronzérmet pedig a Pélmonostori Horváth Iván érdemelte ki. A hagyományok továbbadásáról is szól ez a rendezvény, hiszen a gasztronómia és néptánc hagyományokat tovább is szeretnénk adni a fiatalabb korosztályoknak, mondta Szloboda Tibor, a HMDK Pélmonostori alapszervezetének elnöke, megemlíti az egyesület fontosabb eseményeit, de mindennapi foglalkozásaikat is.
2: Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a mai napon másodszorra itten a székházunk és a Szent Márton téren meg tudjuk szervezni az összmagyarságunk csapatait, hogy hagyományát tovább vigyük a magyar kultúrát és a magyar tradíciót. Tehát a gulyás főző az egy hagyomány magyar étel. Továbbra 6. hónapban lesz táncfesztiválunk, amit első évben rendezünk most, utána Márton nap, ami nálunk hagyomány, és még sok rendezvény, ami a gyerekekkel kapcsolatosan, a táncsoport, a kis csillagos kárt és a csillagszeműekkel kapcsolatban van. A táncsoportjaink a csillagszeműek és a csillagos kárt és a kis csillagszeműek, körülbelül több mint 50 gyerek részt vesz ebbe 3 szekcióban, és fölépnek nem csak Baranyába, hanem több szlavóniai rendezvényen is. Továbbá van festő művészeti szekció, amit vezet Horváth Adrián. Ez is egy nagyon sikeres csapattá vált. A tovább hagyományra, amit csinálunk, az a magyaroknak fontos a névnapok. megünneplése, nemrég volt a Tibor nap megünneplése, ahol most már hatan vagyunk, tehát ezeket a dolgokat is megemlékezünk róla. És tovább az, ami legfontosabb, hogy a gyermekeknek az elemi iskolába, tehát anyanyelvápolás, támogatása, ebben részt vegyünk és támogatunk.
0: És ezek szerint a székházukban pezseg az élet a mindennapokban, nem csak a két nagy rendezvény között?
2: Persze, persze. Szerdán van az asszonyok jönnek, csütörtökön a férfiak összejönnek, de nálunk mindig valami találkozás van. Két hét múlva lesz az országos HMDK-nak a szimpóziuma, ahol minden HMDK országos szervezet csapatja eljön, megbeszélünk dolgokat, és együtt társulunk. Ez nagyon fontos. Rendszeresen elmegyünk halfőző versenyekre, táncfesztiválokra, világnapokra, Dáljon, ahol voltunk is szintén, de főleg támogassuk ezt a kultúrmanifestációkat, főleg ezeket a versenyeket, ahol nekünk is van csapatunk, különösen halfőző versenyben.

0: időjárás jelentés.
1: Borult, csapadékos volt vidékünk mai időjárása. Eszéken délben 14 Celsius fokot mértek, a légnyomás értéke 1001 hektopaszkál volt. Borult, csapadékos időt láttak elő vidékünkre holnapra. A nap második felében némi napsütést is ígértek. Gyenge vagy mérsékelt északi, északnyugati irányú szél fúj. A hőmérséklete valamivel növekszik, és a reggeli órákban 10 fok körül alakul. A legmagasabb nappali nem haladja meg a 18 Celsius fokot. Május 16-ai adásunkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a többi munkatárs nevében Kutin Dániel köszön el önöktől. A viszont hallásra.
0: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.